wu wo sofrɛ na wɔbɛkye wo so wobɛtena ase da metia asɛmea na yɛmede sɛ ɔsɛ biribiara ne wɔ awurade ntimi nyɛ